0: ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.
1: Hello darkness my old.